Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 9-e, szerda. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Türkiye utcai ízei legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. A CENTCOM közölte, az amerikai erők 5 iráni olajszállító tartályhajót csemmisítettek meg, miután az iráni forradalmi gárda 2 ballisztikus rakétákat lőtt ki egy amerikai hadihajóra. A hajó mindkét támadást elkerülte, valamint senki sem sérült meg. Az iráni média emellett arról számolt be, hogy az Egyesült Államok eltalált egy iráni olajszállító tartályhajót Kars-sziget közelében. A forradalmi gárda közölte, válaszul egy jordániai amerikai bázist és 2 amerikai rombolót támadott meg, ami sokkal erősebbnek nevezett. Irán arra is figyelmeztette a Kuvait és Bahrain közelében lévő tartályhajók jelgénységét, hogy azonnal evakuáljanak. A perzsölbeli feszültségek miatt az olajárak hordonként közel 100 dollárra emelkedtek. Izrael bezáratta a megszállt Kelet-Jeruzsálemben található brit konzulátust, valamint elrendelte a brit képviselők távozását az országból. Ez közvetlen válasz az Egyesült Királyság új kereskedelmi szankcióira, amelyeket a megszállt Cisjordániában található illegális izraeli telepekről származó árukra vezettek be. Gideon Saar, izraeli külügyminiszter jelentette be a lépést, miszerint Izrael állítja a palesztin hatóság erőinek brit kiképzésű programját, és megtiltja egy 1 tucat brit tisztviselő és állampolgár belépését az országba. Ed Miliband, az Egyesült Királyság külügyminisztere azzal vádolta Izraelt, hogy izraeli telepes terroristák a palesztinok etnikai tisztogatását követték el, és megerősítette, hogy Nagy-Britannia

0: A 30 fegyverkiviteli engedélyének felfüggesztése szavaival élve teljes mértékben érvényben marad. Az Egyesült Királyság és Izrael közötti eszkaláció akkor következett be, amikor a nemzetközi nyomás az illegális izraeli telepek terjeszkedése ellen a palesztin területeken továbbra is nő. António Guterres, az ENSZ főtitkára mély aggodalmának ad hangot a dél-libanoni, különösen Nabatie közelében végrehajtott izraeli csapása fokozódása miatt. Az ENSZ szóvivője Stefan Tuzsarek elmondta, az izraeli támadások kórházakat, egészségügyi dolgozókat és közintézményeket találtak el, miközben megakadályozták, hogy a humanitárius segély eljusson a rászorulókhoz. Guterres elfogadhatatlannak nevezte az izraeli civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadásokat. Emellett az ellenségeskedés azonnali befejezésére, Izrael teljes kivonulására a libanoni területről, valamint Libanon szuverenitásának tiszteletben tartására szólított fel az ENSZ biztonsági tanácsának 1701. számú határozata alapján. Vladimir Putyin orosz elnök közölte az amerikai elnökkel Donald Trumppal, hogy Moszkvának semmilyen agresszív terve nincs Európa felé. A Kreml a telefonbeszélgetés rendkívül őszintének nevezte. A két vezető körülbelül egy órán át tárgyalt. Beszélgetésükben szó esett az ukrajnai háborúról, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttek, moszkvai látogatásairól, valamint a béketárgyalások előmozdítására irányuló törekvésekről. Putyin állítólag realisztikus képet adott Trumpnak a harctéri helyzetről. Trump a maga részéről hangsúlyozta a háború mielőbbi befejezésének szükségességét. Türkiye és Oroszország új megállapodást írt alá a műtrágya szállításokról, megerősítve Türkiye hozzáférését a műtrágyákhoz, valamint a nyersanyagokhoz. Ibrahim Yumaklı, Türkiye mezőgazdasági és erdészeti minisztere kedden jelentette be a megállapodást, amely segít Ankarának diversifikálni az ellátási forrásait. A miniszter hozzátette, a megállapodás biztosítja a műtrágya ellátást, támogatja a mezőgazdasági termelést, és megszakítás nélküli és fenntartható hozzáférést biztosít a gazdálkodóknak az alapvető mezőgazdasági szükségletekhez.
1: UTRT Türkiye hangja rádiójának hír műsorát hallják.
0: Izrael volt miniszterelnöke Naftali Bennett bűnös gondatlansággal vádolta a jelenlegi miniszterelnököt Benjamin Netanyahut a 2023. október 7-i támadás előtt érkezett figyelmeztetések ügyében, mondván nem értesítette a biztonsági vezetőket, nem hívta össze a kabinettet, és nem készítette fel az országot. Bennett, aki a közelgő választásokon Netanyahu ellen indult, megerősített egy Haaretznek adott riportot, miszerint a miniszterelnök személyes figyelmeztetést kapott az Egyesült Arab Emírségek elnökétől, Mohammed bin Zayed a Hamas terveiről néhány nappal a támadás előtt. Egy héber nyelvű bejegyzésben az X-embenet azt írta, a ma reggeli jelentés, amely szerint Netanyahu 10 nappal az október 7-i vérengzés előtt figyelmeztették Sinwar szándékaira, igaz. Bennett nem részletezte, honnan tudta, hogy az említett információ igaz volt. A kanadai megtorló vámok az amerikai árukra életbe léptek, ami a 18 hónapja tartó kereskedelmi háború újabb mérföldköve, és arra ösztönzi Mark Carney miniszterelnököt, hogy még inkább eltávolodjon az ország legnagyobb kereskedelmi partnerétől. A kanadai intézkedéseket azután hajtották végre, hogy az Egyesült Államok 50%-os vámokat vetett ki, mint egy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura a múlt hónapban, miután több tárgyalási forduló meghiúsult. A tárgyalások megromlása elmélyítette a hasadékot a régi szövetségesek között, akik egymást hibáztatják a tárgyalások kudarcáért. Minden megvan ahhoz, hogy át tudjunk állni és boldoguljunk, mondta Carney kedden egy YouTube-ra feltett videóban, miután a vámok hatályba léptek. A maláziai hatóságok bejelentették, hogy 5 ember meghalt, amikor egy helikopter lezuhant Borneo szigeti Sarawak államban, a helyi repülőtér közelében, egy olyan távoli területen, amelyet közúton 10 nap alatt lehet elérni. A katasztrófavédelmi hatóság közleménye szerint a repülőorvosi szolgálat BO-105 típusú helikoptere kedd délután zuhant le mintegy 315 kilométerre délkeletre Miri városától. Galang Luang, a Sarawak állam Miri katasztrófavédelmi bizottságának elnöke, a tűzoltóság és mentőszolgálat, valamint a malajzi egészségügyi minisztérium jelentéseire hivatkozva közölte, a fedélzeten tartózkodó 5 ember közül senki sem élte túl a balesetet. A helyi sajtó szerint a halottak között a pilóta, egy orvos, egy orvosi asszisztens és 2 ápoló volt. Orbán Anita, a magyar külügyminiszter bejelentette, Magyarország 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, olyan tevékenységek miatt, amelyek nem összeegyeztethetőek diplomáciai státuszukkal. Orbán keddi nyilatkozatában kijelentette, hogy a diplomaták

A közlemény így fogalmazott. A lehető leghatározottabban elítéljük a Szaúd-Arábia ellen intézett húszi támadásokat, amelyek semmibe veszik a civilek életét és vagyonbiztonságát, valamint fokozzák a feszültséget a régióban. Megerősítjük támogatásunkat Szaúd-Arábia szuverenitása és területi épsége iránt. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végére ért. Most Murad Dalgalic Lefontaine című dalát hallhatják. Tartsanak velünk!

Ma Isztambul szívébe, az éjszaka legétvágygerjesztő búráiba kalauzoljuk el Önöket. Úti célunk a Taksim tér. Mai főszereplőnk pedig talán Türkiye egyik legismertebb utcai finomsága, az ıslak hamburger, vagyis a nedves hamburger. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, mégis különlegesen ízletes fogásait mutatjuk be. A mai menünkön az ıslak hamburger. Az emberek két csoportra oszlanak. Vannak, akik a mindenki által ismert hamburgert szeretik, és vannak, akik az ıslak hamburgert részesítik előnyben. Önök melyik táborba tartoznak? Erre persze csak akkor tudnak válaszolni, ha már megkóstolták ezt a különleges finomságot. Nézzük is meg, mi is az az ıslak hamburger. Először a puha zsemléjével, bőséges fokhagymás paradicsom szószával, és a jellegzetes szaftos állagával tűnik ki, amelyet a gőzben való pihentetésnek köszönhet. Egészen más élmény nyújt, mint a hagyományos hamburger. A húspogácsa általában vékony. Ami igazán különlegessé teszi, az a fokhagymából, paradicsom sűrítményből és fűszerekből készült gazdag szósz. Miután a hamburgereket leborítják ezzel a szósszal, egy üveges gőzmelegítő vitrinben tartják őket. Itt alakul ki az a jellegzetes, nedves, enyhén ragacsos állaga. Ugye már látják maguk előtt a fényes piros szószt, az ujjukra tapadó enyhe ragacsos masszát, az első harapás puha, szaftos élményét. Most pedig tegyünk egy rövid utazást ennek az étvágygerjesztő finomságnak a történetébe. Mint oly sok legendás étel esetében is, az ıslak hamburger megszületésében is szerepet játszott egy kis véletlen, valamint sok vendéglátós leleményesség. Az 1970-es években, amikor az amerikai gyors étteremláncok még nem jelentek meg Türkiyében, Isztambulban, különösen a Taksim környékén és a Bağdat sugárúton néhány büfé rendkívül népszerű volt. A történetek szerint a legforgalmasabb órákban egyre nehezebb volt minden rendelést időbe elkészíteni. A büfések ezért praktikus megoldást kerestek. Ha ekkora a kereslet, miért ne készítenénk el előre a hamburgereket? Gondolták. A húspogácsák megsültek, a zsemlék elkészültek. Rákerült a saját recept szerint elkészített paradicsomos fokhagymás szósz. Majd az egészet egy zárt, melegen tartó tárolóba helyezték. És itt jött a történet fordulópontja. A dobozban felgyülemlő hő, a húspagácsából felszálló gőz, valamint a szósz nedvessége lassan átjárta a zsemlét. A kenyér megpuhult, a szósz mélyen beszívódott, és a hamburger szinte magától átalakult. A vásárlók pedig hamar észrevették. Ez, amelyik már egy ideje bent várakozik, sokkal finomabb. A kissé átázott szósztól szaftos, forró hamburger rövid időn belül népszerűbb lett, mint a frissen készített változat. Olyannyira, hogy a nyugodtabb időszakokban a vendégek kifejezetten a már várakozó hamburgereket kérték. A büfések ezért tudatosan továbbra is a melegen tartó dobozban pihentették a hamburgereket. Már nem rendelésre készítették el őket, hanem mindig csak akkor tettek be új adagokat, amikor a készlet fogyóban volt. Így született meg az ıslak hamburger, eredetileg a gyors kiszolgálás megoldásaként, később pedig a valódi gasztronómiai ikonná vált. Képzeljék el, éjfél van, a Taksim téren sétálnak, hűvös az idő, az utcák tele vannak emberekkel, az üveg mögött a gőzben sorakoznak a hamburgerek. Az eladó kinyitja a vitrint. Kesztyűs kezével kiemel egy puha hamburgert, majd papírba csomagolja. Amikor a kezünkbe vesszük, a zsemle még forró. A szósz illata rögtön megcsapja az orrunkat. A fokhagyma finoman érezhető. Az első harapás. A puha, szaft

zsemle, a forró húsfogácsa és az intenzív szósz együtt teljesen betöltik az ízlelő bimbókat. Kedves hallgatóink, az üszlak hamburger nem csupán egy gyors harapnivaló. Ez Isztambul éjszakáinak ritmusa, az utcák illata, és többek számára a fiatalságok emlékezete. Napjainkban már nem csak Isztambulban, hanem Türkiye számos városában is megkóstolhatják. Mi azonban azt ajánljuk, hogy ott próbálják ki, ahol minden elkezdődött. Isztambul szívében, a Taksim téren. Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik, tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Az USA és Irán kereskedelmi csapásokat mértek katonai eszközökre és tankerekre. Izrael bezáratta a brit konzulátust az új brit szankciók miatt. Az ENSZ közölte, az izraeli támadások a libanoni civilek és az infrastruktúra ellen elfogadhatatlanok. Putyin Trump-mal közölte, Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával kapcsolatban. Végezetül pedig Türkiye új orosz megállapodással biztosítja a műtrágyához való hozzáférését. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét ugyanekkor, budapesti idő szerint 1 órakor találkozunk. Addig is szép napot kívánunk!